0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.
2: In the mix. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on DJ, hit me with another track.
1: Kattanj ránk!

0: Várjuk fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Super DJ Rádió. Van más?

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
0: a Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal. Hungarian Web Radio Station.

0: All I want is you.
1: Don't break my heart in two, 'cause

0: did you come from Katnájo?
1: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.
2: These are the sounds.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Superstárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Párnánk puha, ágyunk köle lányarink.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Mérite particulièrement l'attention.
2: The vibrations are different.

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

see you sweat. Yeah. Hyper, hyper. Hyper, hyper.

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangolatú zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel,

kedvenc hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Thanks for your power.
1: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: A keverőpult mögött és a mikrofonnál DJ Csabi.

hello, sziasztok! Hát kellemes vasárnap délétőt kívánok minden kedves Super DJ rádió hallgatónak. 2026, 8. 23-át írjuk. Lassan-lassan vég az augusztusnak, jön a szeptember, a szülők majd lassan felélegezhetnek.

hát megkezdjük ezt a mai napot. Nyitom a táncot, úgy is mondhatnám itt a Super DJ Rádion, így Csabi is a zenei kalakát című műsor, tudjátok minden, ami sláger, meg az is, ami nem. És remélem mindenki előkészült a főzéshez, aki megbán főzögé vagy kavargatja. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, utolévőknek. Jó utat kívánok, vigyázzatok magatokra, mindenkit hazavárnak épségben, egészségben, minél előbb érjétek el az úti célotokat. Nyaralótak, jó nyaralást! A képek csak úgy vannak, lazán, mint a kazán. Nekünk is jó szórakozást kívánok! Első zenénk Edward Meyer, még egy Juliana, Stereo Love. Egy kicsit lazán nyitjuk itt a napot. Nem túl erős BPM-ekkel, tudjátok, hogy szoktuk. Mindenkinek fel kell ébredni, főleg akinek rövid volt az éjszakája, vagy buliba volt.

és olyan arany Viber számunk változatlan plusz 36 70 45 95 995-ös. Várom az üziket. Jönnek a kolcsik ezerrel. És honlapunk címe se változott, www.superdjradio.hu. Ezek vagyunk mi. Emlékeket ébresztünk. 80-as évektől napjaink zenéig. Játsszuk nektek a slágereket, zenéket. Tisztelt kollégáimmal.

akkor nézzünk egy kis Vibe-et, hiszen ezt is olvasni kell. Ugye rengetegen vagytok, köszönöm szépen nektek. Itt van velünk Ilcsi Szóládról is, Huri. Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket, jó reggelt. Szia, drága Csabi, Hurák család jelen, minden SDL hallgatón, nagyon szép vasárnapot kívánunk. Szeretném kérni a Pumukli dalt, ó, Ilcsikém, ez egy kicsit még korán van. Hiszen ez egy rave verzió, talán egy picit majd később. És küldeni mindenkinek túlról megszavazva kettőig. Köszönöm szépen, nagy ölelés és puszcsika nektek. Nektek is Ilcsik, én vigyázzatok magatokra és jó szórakozás. Finom ebédet kívánok. Ne felírom és nem felejtem el. Felveszek egy titkárnőt is, ugye? Ki vagy írja?

És itt van velünk Erdő Szentgyörgyből az Icsa család. Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Először is kaptam egy hatalmas szívet, köszönöm szépen. Csodásan szép vasárnapi napot kívánunk neked, kedves DJ Csabi Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből. Az Icsa család jelen már, vártunk. Nagyon örülünk neked is, hogy újra hallatunk. Csodás napot kívánunk mindenkinek. Köszönjük szépen, Istikém. Nektek is csodás napot, teljesen szuperül.

és itt vannak velünk kedves Kelemen Tomiék. Hello, hello Tomikám, sziasztok, üdvözöllek titeket is nagy szeretettel. Hello Csabi király, ugor is bejelentkezik. Mint mindig kellemes vasárnapot neked és a családodnak, meg persze minden rádióhallgatónak. A pöri finom lett, kérdezi tőlem. Igen, kedves Tomikám, mind a kettő finom lett. Jó kis körös pacal. Megyünk tovább, nagyszerű csapattal a 90-es évekből. E-Type, Lenne Heidinnel. Farm épp tűnidi helyre.

0: Radio. Melóban is mellette. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah, straight up.
2: Így van, Melóban is mellettetek vagyunk. Ott szólunk a fületekben, duruzsolunk. Hitartás minden Melóban lévőknek.

0: Legyen tánc.
1: Bizony-bizony lehet táncolni is, hogyha van kedvetek. Itt van velünk kedves Kollár Gabi. Hello, hello, Gabikám. Sziasztok, üdvözöllek benneteket. Szia, szétabot kíván neked, Csabi. És mindenkinek, aki így hallgatózik a szuperen, szabadszállásról jelenkedem. Sül már az ebéd. Köszönöm szépen, kedves Gabikám. Jó szórakozás, nagy pacsi neked.

0: is itt van velünk, kedves Rita is. Hello, hello, Rita, sziasztok! Hát szép jó reggel, Csabi bácsi, köszönöm szépen. A Magmár itt van, Micskó Sztapolca jelen. Köszönöm szép helyen vagytok, kedves Rita. Ballangfürdő, minden? Most jutott újra. Jó szórakozás nektek!
1: Stop lesz, ha meglátom őt!

is ismételten Vibe üzenet, itt van velünk kedves Bandesz a heggesztő. Hello, hello Bandesz Kám, szia nagy pacsi neked. Szia Csabi, vagy ez heggesztő jelen csorvásol. Üdv minden hallgatónak, aki ismét a legjobb rádiót választotta. Köszönjük szépen neked, és egy nagy pacsi.

0: is bizony egyre jó a internetes rádióba, világ összes táján lehet hallgatni, egy jó bluetooth hangfal kell hozzá. Egy kicsit maradunk még a magyaroknál.
1: Veled vagyunk, bárhol és bármikor. www.superdjradio.hu.
0: Két fantasztikus ember fog jönni most a Super DJ Rádióra.

0: rá.
1: És akivel egy kicsit összedugták a fejüket, az nem más. Stelbicki Karcsi bácsi. És kíséri el. Na nézzük, milyen lett a dal.

és itt van velünk Lovász Karcsi is. Hello, hello, Kareszkám, nagy pacsi neked. Hello, hello, Csabi király, szép vasárnapot az egész családnak, és jó adást. Köszönöm szépen, Kareszkám, viszont kívánom nektek is.

És itt van velünk kedves Bozóki László is, Jászárok szállásó. Hello, hello, Lacikám, sziasztok, üdvözletem nektek. Hello, Csabi, hello, szuperek, nagyon jó, hogy ismét itt vagy velünk. És szuperebbé teszed a vasárnapot is, teljesen 14 óráig. Vagy rosszul hallottam az időpontot. Nem, kedves Lacikám. A kialakult urad, nagyon szépen köszönöm neked a sok biztatást is. És a sok jó szót is. Nagy pacsi neked. Szuper ember vagy.

bizony, bizony, látjuk a napotban is. Hát hála Jóstenne, nagyon szép időszpont, már a 28-29 fok, mindenhez is klappol, ugye? És már remélem, szerintem nem tér vissza ez a nagyon nagy hőség, tehát is bízzunk benne. Van velünk kedves Kventyó Zoltán is, hello Zolikám, sziasztok, üdvözöltem nektek is. Szia Csabi, Németország, Düsseldorf, jelen túlóra megszavazva. Örögjenek a slágerek, üdv Zoli. Zolikám, nagyon szépen köszönöm, vigyázz magadra odakint. Folytatában jön hozzánk egy hölgyemény, úgy hívnak, hogy Baby Elise. És egy italról fog nekünk énekelni. Figyelj csak! Hát van, aki szereti, van, aki nem. Az én kis feleségem nagyon imádja a sima verziót. Aki most épp függőmosásban van, gyerekek,

0: www.radio.hu.
1: Cerveza grande, no, una piña colada.

és itt van velünk kedves Kovi Sanyi. Hello, hello Sanyi, ez nagy pacsi neked. Szia, sziasztok, szuperek, szép napot kívánok mindenkinek is. Jó adás Kovi Sanyi Zuglóból. Köszönjük szépen Sanyi, ezt neked is. Szuper napot kívánunk, és köszönjük, hogy itt vagy velünk ismételten.

Itt van velünk Nagy Ati is, Kágyé, hello, hello, Ati, Nagypacsi, neked, szia, DJ Csabi, köszi a kústartót, Atikám, hát én köszönöm, hogy velem játszottál. Érezzétek jó magatokat ti is, nagyon-nagyon. Remélem a kisfiúnál is megvan a boldogság.

ő pedig már jó öreg Denzel és a Pump It Up. Itt a belünket a Spelle Sándori. Szia, szia Sanyikám, üdvözöllek benneteket. Szia Csabi, vádkapitány. Boldog vasárnapot minden SDR hallgatónak és nektek is. Le tudnád törgetni a Transfusion-t Your Form Remix-ben, másképpen kavargatnám a kaját, köszi vezérem. Menézem, kedves Sándor. Tartozok itt még Ilcsinek a Pumuklival is. Jön még egy zene, és aztán mennek a kérések is. Köszönöm szépen, hogy itt van, és finom legyen, jó főzés neked!

Úgy is hozzáadám jó kis főző zene, lehet kevergetni, kavargatni, meg elkapni az asszonyt. Itt van velünk kedves Házi, hello hello Zolikám, sziasztok! Üdvözlet a hallgatónak, Csabák nyomja éterben, én táncolok a háttérben. Szép vasárnap reggelre keltem, tegnap egy liter rövidet benyeltem. Csacsa barátom, mi volt velem, ma is folytatja velem. De hiszem, hogy gyógyszertája. Jó lesz a kedvem máma egyet. Negyes hátha, Ucskóz, Tapolca, Jelen, Rita, Csacsa Virág, Házi, köszönjük szépen. Meg a rímet is, nem csalódtunk benned ismételten. Mihálovics Józsefi bejelentkezett hozzánk, szia Józsikám, üdvözletem nektek!

0: is itt van velünk, kedves Encsike is felébet. Hello, hello, Encsike. Sziasztok, üdvözletem nektek is. Halió, szia, drága, drága Rígyi Csabi. Sziasztok, szuperek. Encsike Fülel, mint mindig. És ahogy hallom, legjobbkor csatlakozom. Gyönyörű szép vasárnapot kívánok neked is, minden kedves SDL hallgatónak. Bár még kicsit korán lenne, nyakkor ládához, de imádom. Kellemetlen hallgatást nekünk és jó adást neked, Posztjika Encsike. Köszönöm szépen. Figyelj, szuper. Hát igaz, hogy még csak 10 óra 36 perc van, de... Kedves Ichi Szólárdól szeretnék én egy jó kis puhuki zenét. Kicsit emelt BPM-en fog pörögni. Hát most kávé helyett akkor fogyasszátok sok-sok egészséggel a kis huncut, aki elvesz ezt és elvesz azt.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

És ismételtem Vibe üzenet, kedves Bozóki László üzenete. Nálunk már főr a sertés pöri. Új gyerekek. De kár volt, mert most hozott az egyik ismerősünk birka pörit és sertés pörit. Az a bőség zavara, így vallatik ám. De valami magyar dalt küldök Kaszab Timinek. Remélem nem a boltban van. Hát reméljük, kedves Lacikám. Nem, úgy látom, itt van velünk. Nem baj, jó lesz az majd elrakod a fagyasztóba. Nincs elraktam a pacolat, mert csak én szeretem itthon. Egy egész bográcsa a gyerekek. Mikor leszem én azt meg? Kicsitől is kaptam egy képet. Azt írja, nálunk paradicsom befőzésben kaptam Hudiról. Jó az a kötény, Hudi. Csajsz is. Kitartás nektek.

is van velünk, az elé bemelegedett kedves kaszab Timi. Szia, szia Timikém, jó reggelt neked is, szia drága Csabi. Itt vagyok, fülelek, elírtad a műsortervet, 12 óra, 14 órát akartál írni, ugye? Üdvözlök minden kedves hallgatót, köszönöm szépen kedves Timi neked is a biztatást. Hát még meg sem néztem az adástervet, gyerekek. De 15 órától szerintem érkezik hozzátok DJ Surci.

Csökkör a kis huncut pumukli után. Érkezik ide egy kérés. Kedves Pelle Sándor kérésére fog érkezni. Hogy jobban tudja kavargatni a kalcsi gyerekek. Ismét egy kicsit visszalassítjuk a BPM-eket.

És aki ismeri ezt a zenét, ő már megismerhette, Elke Klein, Transvision, kedves Sándor George Warren Exceder remixében kérte, kedves Sándor, akkor szóljon kérésed. És jó kavargatás, jó főzés kívánok mindenkinek! Jó kis autózenének is hívom. Tudjátok, dübörög a hangfalból egy üzenet.

is ismételten Vibe üzenet, itt van velünk kedves Pityesz is megtisztelt füleivel. Hello, hello Pityeszkém, sziasztok! Hello Csabi ismét itt a zenei kalakát, szuper! Üdvözlöm a hallgatókat, mindenkinek legyen szép napja, Csemő City jelen van, hallgatunk! Kérném Szevistől a Don't You Want Me-t! Küldöm mindenkinek, aki szereti, persze neked is Csabi, köszönjük szépen Pityeszkém! Mekkora zene ez? Jaj, de szeressem! Sok is bejelentkezett hozzánk, annyit ír Pumukli. Szép napot neked!

itt van velünket Zsigovics Sándor is. Hello, hello, Sanyikám, sziasztok, nagy pacsi nektek is. Szia, Csabi, Dóc jelen. Volt egy kis fűnyírás éjszakai műszak után, de itt vagyunk Marianna és Sándor. Köszönjük szépen nektek, akkor most már tessék pihenni, élvezni a zenét.

szintén egy kicsit a Super DJ Rádion kedves Pityesztől, és nem találtam meg neked a Don't You Want Me-t, helyette menjen neked az Only You, remélem ez is megfelel.

is ismételten Vibe-on jön a kedves Kobi Sanyi, szerettek én egy zenét, hogyha lehet. Olanza Banzai, Jóslat című zenét, köszi szépen Kobi Sanyi. Megnézem kérdéseket, kedves Sanyikám, pici türelmet kérek szépen mindenkitől.

és itt van velünk a mi mazsink is, a táncoló hölgyeket küldi ismételten. Szia-szia mazsikám, üdvözletem nektek is. Tétebot és szuper adást kíván neked Csabi, köszönöm szépen. Neked meg szuper hallgatózást, szuper napot. Akkor a folytatásban a nagy csapat, van az a banzáj, Kobi Sanyi kérésére és a jóslat.

és ismételten vibe-ezelt kedves Encsikétől. Úgy gyerekek, nagyon-nagyon sokan írtok, pici türelmet kérek szépen, igyekszek, ígérem. Még szép, hogy felismerem Csabi már az első ütemekből, közcsike annak, aki kérte. Encsik első számú kedvence, LKKN Transmission. Következő zenénk is sok a kedvence volt a 90-es években. Két úriember neve. Hát egybefügg ezzel a csapattal, ugye. Anyvel, Kennyvels, Kuka MC és Richie P. Nem hiszem, mikor megjelen nagyot ment a diszkóba. Zene címe pedig nem lesz más, mint az egyszer egy. Király lány, meg egy sárkány. Szokásos történet, ugye? De a seregben másképp történt. Fehér herceg elmaradt a fehér lovon. Vagy a herceg a fehér lovon, már mindegy.

0: Hungarian web radio station.
1: Super DJ Radio.
2: Az operencián innen volt egyszer egy...
3: Hát volt egyszer egy csapat.

itt van velünk kedves Stefán is Skóciából. Hello, hello Stefán, üdvözletem nektek. Csumi Csabesz, ma is király műsor. Ügy minden szuper hallgatónak innen Skóciából esetleg. Letolnád White Mine on Ice Sestől. Menjen Vajkószra meg Kőszegi Gabe kollégádnak ide Skót felföldre. Lesz minden minden üdv minden SDR hallgatónak is. Mekkora az a nóta Transmission. Köszönjük szépen Stefán, megnézem kérésedet.

és itt van velünk kedves Csányi János is. Hello, Janikám, üdvözletem nektek is. Szia Csabi, túlról megszavazza, útó haza Gyoma Endődől, osztály Taliról, bacs. Bacs bokodra. Jó a műsor, csak így tovább a puszi. Puszilom a párom Ritát. Köszönjük szépen, János. Gyerekek, be kell dobnom egy kávét, összeakadt a nyelvem. Ma esti stars vendégei fogadjuk nagy szeretettel, egy nagy puszival.

0: a ruha alatt. Lehet, hogy ma fogtam ki az aranyhalat. Vagy mellé nyúltam, ez is megesik néha. Valakivel össze kell, hogy jöjjek még ma.
1: És ha randalány,
0: az sem baj, megkeresem. Mindig más, én így szeretem.
1: Egyszer egy sárkány.
2: Itt van velünk kedves Csoki, Zsolti is. Hello, hello, Zsolti nagypacsi nektek. Szia Csabi, sziasztok, szuperek, felső tárkány jelen. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen Zsoltikám. Kedves Kovács, Stefán kérés előtt még megyünk egy nagy zenével. Egy svájci úri ember, aki manapság is aktív is, akkor a zenéket nyom gyerekek.
3: Esélynek legyen vége.
4: Turn the nights into a glory day.
2: Így van DJ Bobo és a Prey. Ez is mikor megjelent. Most is tibabőrös vagyok tőle gyerekek.

Hát bizony-bizony DJ Bobó tudja, mi a dörgés. De a szuper DJ rádió is, ugye? Itt van velünk kettes Strang Ricsi, Dublin királyunk. Hello, hello Ricsikém, sziasztok! Szép vacsorát mindenkinek, szia Csabi, hadd szóljon Pér jelen. Köszönjük szépen Ricsi, a Brooklyn meg nem felejtjük el, ugye? Érezd jól magad!

0: maximális fordulattal. DJ Csabi pörgeti.
1: Hát csak lenne füstőn az a lejátszó. Reméljük bírja a pályó. Kedves Ilcsi, szeretne kérni egy zenét. Megnézem, kedves Ilcsikém. Oksa.

érzem már, mint a White on Ice. De nem akármilyen. Egy 12-es vokál mixben, jaj, de szeressem, gyerekek. Pezsög a vérem már megint. Mi lesz még itt ma?

Tudom, kedves hallgató, ti hogy vagytok vele? Annyira szeretem az ilyen tiszta énekhangot. Olyan jó hallgatni, nem? Hát akkor vegyétek fel azt a hangerőt, hogy szóljon!

Péterten Vibe üzenet, gyerekek, kicsit beúsztam. Kedves Tovász Karcsi pedig azt írja, és persze plusz egy túlról a szavazat tőlem is, szeretném kérni lányomnak, Katalinnak, Vármártól, ki ez a lányt, aki a másik telóján hallgatja a Csabi királyt és a jó zenéket. Kareszkám, köszönöm szépen, megnézem kérésedet, mielőtt tovább mennénk Karesz kérésével megyünk tovább. Kedves Ilcsi kérésével szórádra, jobban menjen a paradicsom befőzés. Uri meg megtáncoltassa, remélem, hogy táncoltatja. Tudjátok, hogy nem csak az oldat is tisztítsa. Ki emlékszik még erre a reklámra? Meg a sportszelet, mikor a bácsi, tudjátok, mindig segített megtolni. Bizony, bizony.

is ismételtem, Vibe üzenet, itt van velünk kedves Spór Miki. Hello, hello Miki, én üdvözletem nektek, kaptam egy képet is gyerekek. Úristen, micsoda grill, meg mennyi minden van rajta. Sziasztok, csodás vasárnapot mindenkinek, szuperek. Mikikém, nagyon jó étvágyat kívánok, az nagyon jó néz ki. Köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk, nagy pacsi. DJ Sess után megyünk tovább Ilcsi kérésével. A Szóládi csapatnak is, ugye? Starship, nothing gonna stop, no, no. Wiki Wuki remixben.

kedves hallgatók, a hangerőre jut eszembe. Azért csak óvatosan ott a GBL-ekkel, meg nagyobb dörgető cuccokkal. Menjezett, nehogy megreperezzen, aztán mehetünk a Jenőnéhez, a hivatalba.

kedves Bodóki Dászlónak is lenne egy kérése. Lassan vége a hosszú évfélen, pedig jó lenne, ha még nem érne véget. Ennek apropójában szeretném meghallgatni a Szó Partitól az Éjjel soha nem érett végű című felvételt. Nem nézem, kedves tacikám. És hát szerintem ezzel a zenét küldjük a Szabtiminek is majd. Következő felvételünk pedig a Slovász Karcsi kérte a lányának. Attention, gyerekek! Ki ez a lány? Ki ez a srác? Úristen!

0: mikrofonnál és a lemezjátszóknál. DJ Csabi. Csabi.
1: Figyelj, szuper, akkor énekeljük együtt. Hogy is van ez?
2: Az éjjel soha nem érhet véget.
1: Varázsolj nekünk!
2: Ülj velünk a szerelem szárnyán.
1: Hát persze, a szerelem az ugye nem maradhat ki.

Újabb Viber üzenet, kedves Isa Istvántól. Mi mindig jónak voltunk híva, akkor is miért ne? Ha parti van, akkor legyen hosszú, mert jónak az a parti DJ Csobival. Tetszebbi a napunkat, köszönjük pörgős műsorod. Köszönöm szépen, kedves Istikém, hát nem mindig pörgünk, tudjátok. Én azért meg kell állni egy kicsit kortyolgatni is. Köszönöm szépen nektek. Van velünk kedves Geringer Norbert is. Hello, hello Norbikám, sziasztok! Szia Csabi, érsek halma is jelen van, szétapod és jó adit neked. Szuper az adás, köszönöm szépen neked is, szép napot! Kedves Zsigó és Sándor meg szeretné kérni egy szkútert. Kedves Sándor nem sokára az is fog érkezni méghozzá, nem más, mint a Back in the UK-t. Úgy gyerekek. Nagy pacsis anyikám.

Van velünk kedves Mr. London is. Hello, sziasztok! London jelentkezik és scooterra vár. Köszönjük szépen nektek! Nagy pacsüd a Londonban nektek! Vigyázzatok magatokra!

még akkor mielőtt tovább mennénk is, hogy Baxterünk el, Tejfősolya barátunkkal, egy kicsit pusziskorunk gyerekek. Olyan DJ Csabi is van, figyelj csak!

nem minden napi zene fog érkezni hozzátok. A Puszis csapat, ahogy hívtam őket annak idején a 90-es években, és így most is Quasar, Sweet Kisses, Beam House Kisses Mixben, figyelj csak, adjunk neki! Remélem mindenki jó áll az ebéddel, repkednek a palacsinták, meg a rántott húsok, a jó kis grilles bográcsozósok.

0: kedves kaszott Timi, szeretnék én ilyen zenét DJ Ilámtól, a Digi Digit, Bodóki Lászlónak, és aki szereti perce. Köszönjük, kedves Timi, nagyon kedves vagy.
1: Sweet kisses.
0: Kedves Szabó István is bejelentkezett hozzánk. Szia, szia Istikém, sziasztok! Szia Csabi király, most ruháztam be egy 100W-os GBR-re. Úgy gondolom, hogy Darius Sunstone méltó lenne főpróbára. Szeretném kérni üdv mindenkinek, külön üdv Encsikének, Vitának és Vitula és Pistula. Megnézem, kedves Pistula, kéréseteket, picit türelmet kérek szépen mindenkitől.

ismételt Viber üzenet. Kedves házi vicces kedvében van, és azt kérdezi tőlem, Csabek, nem tudod véletlenül Szikora Robi telefonszámát? És egy kérdésem menne hozzá, hogy meddig kell. Mindenki kitalálta a mondat végét.

Akkor a folytatásban megyünk tovább, kedves Kaszott Timi kérésével küldeni mindenkinek. Digi Irám is, hogy Digi Digi. Digi Digi Duo.

kedves hallgatók, hogy belepillantok itt a hadásterbe, hát senki nincs utánam 12 órától. És ismételten nagyon-nagyon sokan kértétek a túlórát. Hát akkor legyen meg az a bizonyos túlóra, hiszen sok-sok kérésnek szerintem nem is jutna idő 12 óráig, úgyhogy maradok veletek egészen 13 óráig. Egyelőre úgy néz ki az adástervünk, 15 órától jön Dügyi Surci, 18-tól Zsolti, 20 órától pedig Lyman. És nagyon szépen köszönöm mindenkinek.

ismételtem Viber üzenet. Kedves Bozóki László üzenete, köszi a dalt, már csak egy kérdésem lenne. Lesz J-ben túlra induló, lasszikám legyen. Köszönöm szépen neked is, hát szerintem lesz majd túlra induló. Szerintem az is régen volt. Meg elfelejtem, hogy akkor kéritek. Megyünk tovább, kedves Szabó István kérésével. Kipróbálhass azt a bizonyos 100W-os rendszer. Méghozzá nem mással, mint egy nagy együttessel, őket úgy hívják Darul és a Sunstrom.

0: ismételten Viber üzenet, kedves Lovász Karcsi. Köszönöm szépen Csobi király Katalin nevében is, akit sikeresen megfertőztem az SDR rádió hallgatásával. Veszkareszkám nagyon jól tette, de... Szoktam mondani, hogy lehet szólni barátok, ismerősnek, szerelmednek, akinek éppen szeretnél. És lehet csatlakozni a Super DJ rádió kedvelyik oldalára. És a Facebookon is kövessetek be bennünket.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
2: Sanyi! Sanyi, kom! Mesik! Sanyi!
3: Jaj!
2: Anyikám! Jaj, mi? Jaj, de

Akkor Darul és Sunstrom után megyünk tovább szintén egy kéréssel. Méghozzá nem más, mint JV Baxter, a Scooter együttes Back in the UK. Hogy főjönnek azok a jó kis finom vasárnapi kajcsik. És legyen mindenkinek jó kedve, teljen le minél előbb a munkaidő.

És kedves Kaszott Timi is írja, túlról megszavazva, ugye tudod, hogy te is akarod. Köszönöm a zenét és a túlról rá, Timikém, én köszönöm, hogy itt vagytok nekünk.

ismételten Vibe üzenet, kedves Encsike üzenet, drága Csabi, nekem a csókó zene vagy a puszi, ahogy te mondtad, hogy a török szemű Tarkán, ha esetleg időbe belefér, akkor kérhetném, nem úgy sem nagyon szoktam, de most meghallgatnám a cupiaim, küldeném Kemenes Pálfára, Vicálnak, Pistolának, Puszcsike, Encsike, új de jó, DJ-em is ott van a szeren, Tarkán Smi, igen, kedves Encsike, ismerem a zenét, és feleségem is nagyon szereti, de még továbbiakban pedig megnézzük, hogy mennyibe kerül a hal. Bár ha így folytatja az idő, akkor nem sok halunk lesz itt a tavakban. Reméljük, majd jön az a frissítő eső. Hát ezzel a zenével megindítjuk.

kedves Kelevent, amit szeretik én egy zenét. Ali, ha már volt a digidega, akkor lehetne az olé olé. Digitájne. Megnézem, kedves Tomikám.

Kedves Szabó István is írja Pistula. Köszönöm a zenét, a technika kiállta a próbát. Nem ugrált az asztalról. Aztán, hogy a szomszédoknál mennyire lettem népszerű, azt nem tudom. Istigém, szerintem az lettél.

velünk kedves Marianna is. Szia Csabi Dószján, szeretnék én egy számod a Scootertől, a Mária számát, köszi szépen. Kedves Marianna még bele fog férni a mai műsorba. Érezzétek magatokat, nagyon jó, köszönöm szépen, hogy itt vagytok, jó szórakozás nektek is. Kedves hallgatók, akik esetleg mennek délutánra melózni adoknak, kitartást kívánok. Tudjátok, hallgassátok a Super DJ Rádiót.

Hát akkor jön kedves Encsike kérése. Puszilkodjunk tovább. Tárkánnál. Remixet megalkotta 2022-ben DJ Neil Van Brian.

Kedves Mozsi pedig azt írja, pedig a védőjtől nagyon fontos ilyen melegben, de jó dupla szkúter. Köszönöm szépen, kedves Mozsikám. Nem most ugye teljesen mindegy, hogy mivel frissíti magát az ember. Az a lényeg, hogy elég folyadékot ígyunk. Hiszen azért itt a 29 fok azért napon több van. Vigyázzon magára mindenki.

Szép, hogy nekem mi a védőügyalom itt a stúdióban. Gyerekek, jó behűtött. Őszi baraszlé, nagyon szeretem. Kedves Mazsi még azt is írja, szuper zenéket hoztál. Köszönöm szépen, kedves Mazsi.

kedves Misi is küldött nekünk egy újabb üzenetet. Szia DJ Csabi, köszi a túrát. Ez két a kisváros is, üd Ernisi. Köszönöm szépen. Hát igen, igen, kedves hallgatók, lassan-lassan egymáshoz simulnak a mutatók. Figyelj, megyünk tovább, kedves Kelemen Tomi kérésével, Digit Kína és a Olé Olé. Egy kicsit előugrunk az időbe, 2026-ban jelenbe.

itt a malinkedves Mátyás is Vajkócról. Hello, hello, Mátyás. Szavasz, Csabi, valami rock nem lesz a Vajkóci bandának, Tancsapdától. Megnézem, kedves Mátyás. Elnézést, egy kicsit késő olvastam, mert üzenetet valahogy elkeveredett. Remélem, még itt vagytok. Szerintem 12 óra után rock is lesz majd, meg minden is.

Kedves hallgatók, már 2026-ban vagyunk. Manapság hozzák elő ezeket az új Eurodance zenéket. Van egy népszerű csapat, aki csinálja őket. MHM-nek hívják. Jöjjön tőlük. Ready to dance.

És ismételtem Viber üzenet, kedves Pityesz. Csabit szeretném kérni Silvertől. A Living in My Life. Ú, gyerekek, mekkora zene ez. Szeretnék küldeni páromnak, aki a mai nap a kardiológiai osztályon tölti a napját. Kitartás neki, nem sokára ég a műszaknak, Pacsi Csabi. Hát így van az egészségügyben dolgozók is, ugye. Nem nézik, hogy milyen nap van, ha vasárnap menni kell, éjszaka, stb. Kitartás neki, kedves Pityesz, megnézem kérésedet.

2026 után egy kicsit vissza a 2000-es évekbe jöjjön hozzánk egy csapat, akit úgy hívtak, hogy Magic Club. De nem szia pedig elfeledni. Eurodance Power. Good night. Hát ő nem annyira ismert csapat voltak, ugye? Jó kis zenéket raktak össze.

bizony-bizony elfeledni nem tudjuk ugye a sok-sok emléket, amit átélünk, vagy átéltünk. Kedves Encsika újabb üzenete, közcsiket cup-cup. Drága Csobi, lehetne kérni drága Mozsinak, BTS zenét a kedvence, ugyanis tegnap töltötte a 18-at, immár nagykorú. Ezen alkalomból szeretném őt is köszönteni, sok szeretettel, boldogságos szőcsi napcsit, Mozsi. Nincs BTS Csabi, rád bízom, Mozsi is mindenevő szinte zenei téren. Köszcsike, puncsike, encsike, megnézem, mit tehetünk. Nagyon-nagyon boldog 18-at kívánunk neki, a Super DJ Rádió stábja remében is.

akkor kedves hallgatók, így ebéd előtt még egy kicsit megrázzuk magunkat. Egy újabb magyar csapat fog következni itt a Super DJ Rádión. Hát őket sem nagyon szoktuk kiadni a műsorból, legalábbis nálam tuti nem. Harmincegy éve velünk a Cosmix, és ezúttal jöjjön valami dögös.

ismételten Vibe üzenet, kedves Mazsi üzenet, de aranyos, köszönöm szépen. Bizony tegnap lett a nagykorú, ha csak szeretnék annyi idős lenni. Bocsánat, újra annyi idős lenni. Bár lélekbe húzta kézzel magam. Hát kedves Mazsi, ugye úgy szokták mondani, mindenki annyi idős, ahogy lélekbe ízi magát. Néha nekem elő kell kapni a sárga dobozos dologitot, meg a magnéziumot. Lelkileg még ott vagyok a szeren. Figyelj, szuper, következő dalt meg én küldöm mindenkinek. Kapaszkodj!

jó kis üzemanyag, kerozin adja nekünk az erőpluszt a mint halálig parti. Közreműködött Spy the Ghost.

vagy beindult a parti. Délután meg a süteménysütés, fogásaszaggatás. Aki még főzi, főzögesse továbbra is. Megyünk tovább, 13 óráig meg sem állunk. Itt a Super Andy Csabival, a zenei kavalkáddal.

és finom kaják, ugye? Remélem már mindenhol táncolnak az ízlelő bimbók gyerekek, és mindenütt finom lett.

mint egy nagyszerű hölgy. Úgy hívják Silver. Csapat két tagú volt. Living My Life. Kedves Mityesz kérésére. Kedves párjának a kardiológiai osztályra. Szóval seki még egyszer. Ez a zenével szerintem kitart. De szeretem ezt is.

Itt van velünk kedves Robi. Hello, hello Robikám, sziasztok, üdvözletem nektek is. Azt hittem nekem, szia, hány watton is kellene téged hallgatni, nem figyeltem. Kedves Robikám, nem mondtam wattot, amennyire a technikát képes. Hát én tegnap délután így döngettem itthon. Itt egy kis hangszóró javítás. És jövő héten is érkezik az új hangfalam majd. Jó kis Behringer 2400 wattos. Azzal már aztán lehet döngetni.

és kedves Szabó István is írja nekünk, ó, Szilver, ez mekkora zene. Így van, kedves Istikém. Tudjátok, emlékeket ébresztünk. Ezek vagyunk mi a Super DJ Rádió.

kedves hallgatók, hogy engedjétek meg nekem, hogy továbbmaradásom alkalmára küldjem nektek azt a bizonyos túra indulót, sokan kértetek, kedves Bozóki László is, ugye. Zenenák Krisztián is az együtt bulizunk, mint a Super DJ Rádion. Meg ha jó a kedvünk, tovább maradunk persze. Itt van a linketes Ferenci Ádám is párja, hello, hello, Árdikám, sziasztok! Szevasz Csabikám, ő Makoror Árpéknál vagyunk. Ma este megyünk haza, bélyed neki. Köszönjük szépen, érezzétek jó magatokat Árpéknál. Nagy pacsi mindenkinek.

0: bulizunk.
1: Figyelj, szuper, hogy is van ez?
0: Ma együtt bulizunk, mert együtt akarunk. Ha mindenkinek jó a kedve, tovább maradunk. Táncoljuk át
1: ebéd, főzést,
0: repüljünk el együtt,
1: meg a melót is.

Kertes Tomász Kacsi pedig azt írja, hogy én sem maradjak ki az órásból. Műsor végére szeretnék én egy igazi hamisítatlan hidegrázós Tiestót, csak a műsor végére, ha lehet. Kacsikám, megnézzük, megnézzük.

Így van, együtt bulizunk itt a Super DJ Rádion. Jó, kedvünk tovább maradunk, megyünk tovább kedves Ilcsi kérésével. Geo de Silva, Sara Pitti Amor. Akkor a zene az is. Jó kis sütemény készítő zene.

akkor csavarjuk neki tovább, gyerekek! Kedves Bozóki László pedig azt írja, szuper ez a túlról induló, köszi a túlorát! Csikám, én köszönöm, hogy itt vagytok!

ismersz, el is fejtettem mondani 12 órakor, hogy mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánok az ebédhez, aki készen lett vele. Melóban lévőknek tovább is kitartást, délutánosoknak is.

Bosszét után pedig egy kis zenei emlékfrissítés következik itt a Super DJ Rádión. Van egy csapat, illetve egy úriember. Csapat nevé Bad Boys Blue. Kicsit összefogtak, összedugták a fejüket Eric Singletonnal. Létrehozták ezt a zenét, hogy Come Back to the Stage.

ismételten Viber üzenet. Kedves kaszottin, megírtam a jevédet. A fasítesz kumpi pörével és görög salival. És Timikém, jó étvágyat kívánok hozzá, és köszi, hogy megírtad. Amúgy csak szólok, hogy az ablak meg nyitva van.

kíváncsi-e szemkéte senki. Csak úgy belekerült a lejátszóba általam. Következő zene is bele fog kerülni. A bal oldaliba még hozzá. Kikedik hozzánk Fergie. Egy fantasztikus partiról énekel nekünk. A Little Party neve Killed Nobody. Vagy bárki, vagy bármi. Remélem kedves hallgatók, mindenki szuper érzi magát. Lassan 1:15.

Kedves Encsik, a jobb, újabb üzenete, akkor neked nagy közcsike Csabi király vagy. Ja is persze, a túlrát is. Én köszönöm, kedves Encsike. Én annak örülök, hogyha jó ízitek magatokat. Hát tudjátok, mit nekünk FM? Ha itt a Super DJ Rádió a neten.

láttam velünk, kedves Csabi. Mondva így Druszám. Így Drusza Csoki Zsolti Kománnak felső tárkányba. Dobd már be légy szíves, Ken Lászlót, a tyúk. Tyúkó galanyászáshoz, köszi, üdv, Patyikus Csabi. Nézzük, kedves Csabi. Kutatás nektek a belóban, én is csináltam sokat. Szegény nagymamám, ugye? Kanyán lakott gyerekek, ott aztán minden volt, pulyka, kacsa. Öj, az a jó sült kacsamáj. Hú. Töntük a libát. Meg mindent is. És egy valamit nagyon szerettem ott a tanyán, gyerekek. Fára mászni, képzeljétek el. Ott minden fát megmásztam. És az a jó levegő, nyugalom. Hú, de visszamennék. Ott még ugye víz sem volt bevezetve, mindig mentem a nagy 28-assal, két kupatartó a csomagtartón, előtte ugye esett az eső, elmentem a kék kútra, megdobtam a két kupát, bementem a délőre, jutott a jó Isten bele a nyomba, Csabi jobbra-balra kapta a kormányt, egyszer csak elszálltam, mint a győzelmi zászló, biztos állepeltem vissza. Istenem!

Figyelj, tovább, megyünk tovább. Végemberrel. Inte Sane. A már nyár ugye akkor.

És akkor iSense után 1996-ból szólt. Következő csapatunk is a 90-es években jó hozzánk. Még egy lazító zene, aztán kicsit belecsapunk a lecsóba. Nézem a kéréseket is. Megyünk tovább Panderával. Varázsol nekünk egy summer, nyári időt.

Ugye, kedves hallgatók, ugye úgy vagyunk ezzel a nyárral, hogy mikor véget ér, akkor ugye persze sajnáljuk. Hát az időt nem állíthatjuk, meg ugye megyünk előre, mint a Super DJ Rádió is. Kedves Csoki Zsolti kérése fog elhangzani. Szeretnék küldeni Egelszalókra, Fagyikusnak majd, Mike Oldfieldtől a One Nine Shadow-t. Lehet, hogy jön Kenlet Szobás is Tonight.

kedves Csoki Zsolni, Michael Fito nem találta meg a Online Shadow-t. Jönni fog a Online Shadow egy kicsit gyorsított változatban, hogy ez is megfelel.

kedves Ilcsi pedig azt írta, nálunk egy cukorborsó leves, rakott kell, házi krémes tesz. Hú, gyerekek, házi krémes. Az ebéd. Azért még egy óra belefél kettőig, bent mi is kibírjuk. Megnéztem, nincs háromig senki beírva. Hentes Ilcsikém. Itthon megvár a munka. De köszönöm szépen. Ebből gyerekek, újra szöszöltem az időt. Laci bátyja, tonight után megyünk tovább. Moonlight Shadow-val egy kicsit gyorsított verzióba. A DJ Csabison. Empire on Anger, a Moonlight Shadow. Most senki el ne aludjon. Satyi is ültet nekem egy üzenetet a Viberre. Szia Csabim! Satyi vagyok Ágas Egyházáról. Ma van a kicsi fiam Sankúnak szülinapjára, szeretném kérni Dögös Robitól. Ja nem. The Free Dance Night or Ivy című számát. Puszi pacsi mindenkinek. Köszönjük szépen, kedves Satyi! Dögös Robitól, ez nem az a rádió. Micsoda név!

Kedves Mozsi pedig folyamatosan küldje nekem a táncoló gifeket. Hát így van, bizony a szűnaposnak táncolni is kell ám. Köszönöm szépen.

szerintem kedves Gigi rosszul látta az adástervet. Gigi Simon érkezik hozzátok 13 órától. Folytatja itt veletek a Super DJ Rádion, 16 órától DJ Surci. 3 órában tolja nektek a Spárrel tetejéről. Bulisztunk ott Dokiéknál. Zsolt is jön 18 órától. Napot pedig kedves Simon zárja 20-tól. A mai adástervi, maradjatok velünk és hallgassatok bennünket.

Következő zenénket pedig kedves Satyik érte Ágos egyházára, kisfiának, Sankónak szűnapjára. Kedves Satyi, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk a kisfiadnak, Sankónak, a szuper DJ Rádos tárgya nevében is. Habár ő nem hiszem, hogy ismeri ezt a zenét. Van egy kis becsapás, ugye? Hiszen a zene 90-es évekből van. The Free, és a Dancing in the Way, mekkora zene, gyerekek!

kedves Mozsi pedig azt írja nekünk. Nagyon szívesen, és jó szórakozom. Hát örülök neki, kedves Mozsikám. Ez a cél, ezért vagyunk. Ti mindig szuperül érzétek magatokat. Bárhol is vagytok, bárhol is legyetek, bármit is csináltok.

ismételten Vibe üzenet kedves Encsikétől. Csabi, Mazsi, Szülcsi, Napcsi zenéje, ha-ho, ennetesség, felejtedi, kérem szépen, puszcsike, Encsike, köszcsike. Sajnos Encsike nincs tőlük zeném, azért nem játszottam le. Szerintem Mazsi jó írzi magát. Menjen majd neki a következő. Neki is tetszeni fog majd. Szülcsi, Napcsira.

És hát ugye sajnos lassan-lassan véget ér ez a hosszú hétvége, remélem mindenki jó kihasználta. Jó, nekem elég hosszú volt, mert hétfő óta itthon voltam, egy kis leállásunk. Jövő héten meg bele se akarok gondolni. Most vagy kevesebb a meló, és ugye nekem is több időm lesz.

0: kedves Enzsike pedig azt írja, bármi jó lesz. Kedves Mozsi pedig azt írja, én amúgy mindenevő vagyok a zenében, csak kemény rockort nem szeressem. Akkor kedves Mozsi, szóljon neked majd akkor a következő zene Szülcsi Napcsira Enzsikétől. És persze minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak, aki még itt van velünk. Én akkor DJ Csabi kedvence, kedvenc magyar együttese. Érkezik hozzátok Groove House. És az a csodálatos álom. Éppen mikor nem rosszat támadunk, ugye?
1: Super DJ Rádió. Kedvencek tökéletes szelekcióban a nap 24 órájában. www.superdjradio.hu

0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
1: Itt van velünk kedves Béni is Győrből. Hello, hello Bénikém. Sziasztok, szia Csabi király. Jó hallgatni, jó hallani a hallgatni a hangod és a zenéidet. Üdv Béni, gondoltam bejelentkezek. Köszönöm szépen, jól tetted, nagyon nagy pacsi neked. Érezd jó magad továbbra is.

kedves hallgatók, kéréseket már nem tudok teljesíteni. 12:43 perc van, ne küldjetek több kérést. Az eddigieket nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Valakinek lemaradtok, jövő héten pótolom, ígérem. Elnézést érte. Fel kell vennem egy titkárnő, tényleg.

kérdezett, Szabó István pedig azt írja, hát Csobi, ne is hozd elő, két hét leállás után holnap újra meló. Ja, István, a szívem szakad meg. Hát ilyen ez a pop szakma. Dolgozni menni kell, mert nem lesz pénz. Tudjátok. Kedves Encsike pedig azt, hogy a Júj Csabi ez a legjobb választás, a legvarázslatosabb hangú magyar énekesű Szupcsi. Így van, Encsike. És ugye a baleset után fel tudott állni, hiszen azt mondták neki az orvosok, hogy soha többé nem énekelhet. A fiatal kora óta nagyon sokat változott a hangja, a fiatal korában egy kicsit olyan erős, erőltetett volt. Aztán cuki hangja lett. Ki mint a következő csapatunknak, amelyen erotikusan betáncolít a Super DJ Rádió digitális tánzterére. Remélem mindenkit megtáncoltatok. Vagy ők.

Jaj. Mit is mond ő? Aha. És itt van velünk a mi kedves Valkai Lászlónk is. Hello, hello, Lacikám. Kaptam egy képet. Mi van ott a lábasba? Futómű? Csirkepöli gyerekek. Elég jó kis tusztú zenét rakjál már be. 13-kor indul a holland nagy díj. Tudod, nekem csak diundisunk van. Nagy pacsi neked.

0: Kedves Falkai László pedig azt hitte nekünk, imádlak Csabi, köszönöm szépen Lacikám, én is titeket 1500-zal. Hát egy jöltik együttes is, ugye, ez a zene mondjuk 150 BPM-en szól, de kedves Falkai László kérésére felmegyünk 164-re. Hogy nyár én a kedvenc csapata a Forma 1-ben? Mondjuk én már nagyon régen nem nézem. Akkor néztem utoljára, amikor Schumi nyomta. Meg Sennát is szerettem, szegény is, hogy járt, ugye? Nem semmi volt a csávó, azt tuti. Tudjátok, itt szerettem még Nigel Mansellt. Nem hiszek még a utoljára. Kamelósra tudjátok, rajta volt a teve, volt olyan cigaretta is. Figyelj, szuper akkor! Még egy kicsit dübörögjünk 13 óráig az Emergency House-zal, egy újra összeáll csapattal. Nagyon nagyot mentek ők is.
1: Mutatunk, hogy eláll a füled.

kettes, Muzsi pedig azt, hogy köszönöm szépen a szuper zenéket, Csabi, hozzám megjöttek a gyerekek ebédre, tovább fülének, csak már nem tudok írni, tovább fülelek, bocsánat. További szép napot és kellemes vasárnapot kívánok neked is, minden kedves hallgatónak. Köszönjük szépen neked, nektek is viszont. Jó étvágyat kívánok. És itt van velünk kedves Waltman Hendrik is. Hello, hello Hendrik! Elég írtál már nekünk. Szia Csaba, Csabi trió is bejelentkezik. Létezik még a Kamel cigaretta. Igen, tudom, kedves Hendrik. Kaptam egy képet róla.

0: meg az őrület, ugye, ami volt, meg van is, remélem. Hát ugye én zenék hallatára ám megdobbanám az ember szíve, akárhogy is magyarázza az ember. Ilyenkor lábam is megmozdul, ám tudjátok, kopik a szőnyeg. Tovább Kacsi is megírta az ebédet, mai menü húsleves, iratos csirke, sült burgonya és házi készítési kakaós csigusz. Reszkám, jó étvágyat, nagy pacsi! Sziasztok, mert még belesúvasztuk valahogy a végére. Hogy tudálba jöjjön hozzátok egy olyan zene, amivel én nagyon-nagyon sokat kezdtem a diszkót anno annak idején. Kezdő zenének is mondanám. Szerintem megadja az alap hangulatot. Nem túl erős BPM tartalom, de... Na majd mindjárt meghalljátok. Jöjjön a basszus. És jöjjön a tánc.
1: Jöjjön a mély, rázd fel magad, még hosszú az éj. Jöjjön a basszus, jöjjön a mély, rázd fel magad,
0: jöjjön a mély. Kedves Tovász Kacsi írja, és Csabi király, köszönöm szépen a mai 180 percet, minden percét élveztem, köszönöm. Én is köszönöm, Karesz.

0: együttes Kaszov Timi is írja, köszönjük a jó zenéket, puszik, a klassz volt a műsor, most én is Szabin leszek, Bibi. Egészségedre, kedves Timi, és én is köszönöm, hogy itt voltatok. Oh yeah. Kedves Hagyi is írja, köszönjük, hogy vagy nekünk, megfogadtam egyszer Ágas Egyházán, fog zenélni. Kedves Hagyikám, minden lehetséges, Ausztria Lottó, tudod? Szoktam menni hallgatói kérés, a szóládon is voltam. Minden megbeszélés tárgya. És kedves Encsike is írja, drága Digi Csabi, köszönjük szépen ez a fantasztikus 180 percet, ismét nagyot mentél. Köszönjük a sok kívánság teljesítését. Kívánok neked is, kedves családodnak, valamint minden kedves SZGL hallgatónak további szép vasárnap délután. És jó étvágyat, fincsi ebédhez. Puszcsuk, Encsike. Encsike, nagyon szépen köszönöm, nagyon megtisztelő, aranyos vagy nagyon. Én is hasonló jókat kívánok neked, és köszi!
1: Rázd fel magad, még hosszú az éj, jöjjön a basszus, jöjjön a mély, rázd fel magad.
0: Kedves Kelemen Tomi is írja, köszönjük ezt a 3 órát, ismét bebizonyította, hogy nincs nélküled vasárnap délőtt, és kora délután Forma 1 Holland Nagy Díj. Kedves Tomikám, nagyon kedves vagy, de van nélkülem, hidd el. Nagy pacsi neked, és jó szurkulás nektek is. Kedves Szabós István is írja, Csabi, köszi a túlát és a jó zenéket, további szép vasárnapot. Nektek is, kedves István. Hát kedves hallgatók, sajnos azt kell mondjam, hogy jövő héten nem tudok lenni. Hát egy lagziba fogok zenélni, és nem tudom, mikor érek haza. Úgyhogy jövő héten elmarad a zenei kavalkád. De hogyha lesz idő, még érem, valamikor beugrok majd hozzátok a héten. És mindenkinek nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni ezt az ismételt 180 perc megtisztelő, kitüntető figyelmet. Vigyázzatok magatokra!

is, kedves írtsék is, írják Udival, Szóládról, nagyon szépen köszönjük ezt a szuper 180 percet, további szép napot kívánok nektek, és ne dolgozz sokat, nagy pusztjuk a neked is, Aninak köszönjük szépen, nektek is írtsék, én vigyázzatok magatokra, Paradicsom, remélem jó sikerült, Udi kitett magáért, ugye? De Csoki Zsolti is írja, köszönjük Csabikám, hibátlan voltál. Köszönöm szépen, Zsolti. Hát szerintem hibátlan ember nincsen. Következővel pedig elbúcsúszok tőletek. A jobb oldal lejátszóban mindjárt fogom indítani DJ Tiestót, kedves Lovász Karcsi kérésére. Még a végére.

ezzel a számmal kívánok mindenkinek. Kitartás még erre a kis időre, jövő héten vigyázzatok magatokra mindenkinek. Kitartást kívánok a melóba, egy szép új hetet. DJ Csabi voltam és még leszek is. Itt a Super DJ Rádión, 2 perc múlva érkezik hozzátok DJ Simon. Előre is jó oldást kívánok neki. És persze ne feledjétek el, a BPM legyen veletek, és a Super DJ Rádió. Hát akkor minden jót még egyszer mindenkinek.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Vagy éppenséggel. Oh yeah! Csodálatos szép vasárnapot kívánok mindenkinek itt a Super DJ Radion. Ez már a Private Light DJ Simonnal. És hát Lovász Karcsi barátom kérdezte tőlem, hogy esetleg egy Home Edition nem ugrasz be? Dehogy nem, Karcsikám. Itt vagyok. Hallgassuk együtt azt, amit Encsike is szokott nekem írni.
2: Hello, hello.
1: Ákostól.
2: Újra itt

0: vagyok. Én szóra váltam.
1: Na, hagytam egy kicsit Ákost hallgatjuk, vagy hallgassuk.
0: Nem érdekel, sajnos nem áll.
1: És hát azzal, hogy én szeretném Csucsu királyunknak megköszönni ezt a csodálatos 3 órát, amit vele töltettünk. Megint hozta a szokásos fincsit, amolyan Csucsu királyos verzióban. Én jó étvágyat kívánok neki az evéthez, lehet mondani. Meg hát mindenkinek, aki most eszik, vagy éppen lazul. Én ilyen kis lazulós zenékkel készültem erre a 2 órára, vagyis nem készültem, hanem hamar előkaptam mindent is. És úgy gondoltam, hogy ilyen kis hómedésre akkor nálam az ilyen lassú jelent, úgyhogy nagy többségében ilyen lassú ütemek lesznek ebbe a 2 órába. Plusz 36 75 95 95, ez még mindig a Viberünk, bármi mondani való van, itt meg lehet tenni. Jöjjön a gitár, ja még nem, de... Ez az Hello, Hello!
0: Én a régi vagyok,
1: és mindig is az voltam.
0: Tévedésből jöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok.
1: És ahogy Encsike is írja, Hello, Hello! Újra itt vagyok! Szia, drága DJ Simon, örülök, hogy beugrottál. Éreztem én, gyönyörű szép délutánt kívánok mindenkinek, neked szép és szópi adét, Kocsika, Encsike! Hello, Encsi! Jó kagylózást!

0: hogy minden bűnünk megbocsátható.
1: Én a régi vagyok.
0: Ilyenkor jön a Jimmy-nek a zenéje, ugye, hogy jó, hogy minden megbocsájt.

és hát természetesen ez a home edition annyit tesz, hogy nagy mixelések, itt DJ mixelések nem igazán lesznek, hanem inkább itt sorba szépen meghallgatjuk a következő zenét. A következő zenét, ami igazából 1985-ben íródott. Ha jól tudom, Joey Esposito volt az alapja, vagy az eredetének a kitalálója. Ez még itt egy feldolgozás lesz. Ha jól tudom, Team Zack, így van, Team Zack, és Joey Esposito Lady fog érkezni, vagyis pörög már éppen. Egy 2000-as verzió. Hallgassuk együtt!

És hát nagy valószínűséggel úgy lesz, nyilvánvaló ismétlések. Ezek a zenéket már így párszor le, meg ő, meg ilyenek nem kellének, tudom. Szóval, hogy párszor már leadtam ezeket a zenéket, de most miért ne, megint a megint a izé. Szóval megint meg kell hallgatni. Mert jók. Mert

nézzük tovább a Vibert. Névsorolvasás, Isa István. Aztán nézzük, hogy ki írt még. Isa István, Nagy Attila, Novász Károly Vica, a Pálcika ember, Varga, Józsi Varga, vagy Varga Józsi. Itt van Bazsi, Kollár Gábor. Na nézzük sorba. Isa István volt Ercsi után a következő. Azt így a csodás szép vasárnapot kívánunk neked, kedves DJ Simon Erdélyből, Erdőszent Györgyből, az Isa család még mindig jelen. Örülünk a meglepinek, hogy újra hallhatunk. Csodás napot kívánunk mindenkinek, és oda neki hadd szóljon. DJ Simon in the house, oh yeah. Hát ilyen in the house, de igen, ott vagyok, végül is otthon vagyok. De azért na, most így hanyagoljuk a house, sőt annyira, hogy 2012-ben ugrunk, és ugye egy magyar, egy külföldi, vagy valami hasonlót fogok elkövetni, és hát itt van az én kedvencem Puskás Petitől a Csillagok. 2012-t írunk, amikor Puskás Péter, jaj, de gyönyörű, felénekelte ezt a csodát.

A csillagok közt. Elbújdosni, az lenne a legjobb. Na menjünk tovább. 1994-et írunk. Jön Nene Sherry és Ayus Under. Na meg a 7 Second. Természetesen feldolgozás. Egy 2000 akárhány százas. Egészen pontosan itt a Super DJ Rádion. Közben megyünk tovább. Azt írja nekünk Nagy Attila Kágyi, hogy hello, hello. Azt a erős kezdés, de ez az oh yeah, yeah, oh yeah. Hello Attila, jó kagylózást neked is. Úgy, ahogy Lovász Károly József is, Kárcsi barátom, aki megkérte erre a Fincsi Dézzára, hogy zenéjek valamit, ilyen kis home edition-t. Azt mondja, hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylózok. Csoda szép vasárnapot, kedves barátom, és köszönöm. Igazán nincs mit, Kárcsikám. Tudod, a hallgatókért mindent lehet azt mondani, de mégsem. Fúra buta vagyok. Itt van velünk Vica a Pistulának a viculája. Azt írja Vica, hogy sziasztok, szuperek, oh yeah, jó a kezdés. Meg is borzongtam, várj, akkor még egyszer, oh yeah. Szia Simon, hallom a romantikázunk, csak azt nem tudom, mibe üljek bele. Lenne ötletem. De jacuzziba vagy a kényelmes fotelomban. Majd nyomjad, hát így a fotel mellett, meg a jacuzzi mellett még mindig van egy ötletem. Nyomjad a jó zenéket, maradunk. Vica és Pistula. Hello Vicula, hello Pistula. Jó kagylózást nektek is. Az én barátom, a kedvenc figurám, a pálcika ember pedig úton van és kagylóz bennünket a kocsimba. Jó utat, kellemes időtöltést velem. Varga Józsi azt írja, szia-szia, Kóta jelen, tesó mindig. Még egyszer szó, szia-szia, Kóta jelen van, tesó mindig. Na most a Kóta a tesóm, vagy a Kóta, vagy a ki, a ki van itt jelen? Hol van a tesóm? Haló? Nem látom sehol. Hello Józsi. Itt van előnk Bazi és azt írja, szia, hello. Azt mondja, sziasztok, hello Tomi Cuppa, szuper csapatnak, jó szól. Ja nem, a filmre gondoltam. Ja, persze. Kollár Gábor is bejelentkezett, írja, szia Simon, üdvözlök a szuperen, szabad szársára jelentkezem hozzád, nagyon jók ezek a szuper zenék, kiválóak, hogy ne, hát tudom. Na, keressük a kö-

0: Mert hölgyek, ülök, tudja mindenki, hogyha én magyar zenét játszok, akkor nálam van egy olyan zene, ami sosem maradhat el. 2019-ben íródott a dal. Olyan ő, hogy Bagosi Brothers Company megénekelte, hogy milyen is ő. Szóval olyan ő. Nagy kedvenc. Oh yeah.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár.

0: csak a bú, de ma senki szomorú, nincsen körülöttem.
1: És ahogy én is, úgy Bazsi is azt írja, minden Bence nevű hallgatóak, sok boldog névapot kívánok! Én ugyan nem tudom, minden Svédországból nehéz. De tényleg, boldog névnapot minden Bencének. Ma van Bence. Itt van HC, azt írja, üdvözlet a hallgatóknak, DJ Simon. Nem, bocsánat, azt írja, üdvözlet a hallgatóknak, őt Simon. Na most én DJ vagyok, de nem vagy. Ha őt Simon, toljad az

És közben elárulnám Bazsinak, hogy -100-nál járunk, érted? -100-nál járunk. A csúcs.

Luci azt írja nekem, hogy buzi lettél. Már bocsánat, hogy bunkó lettél. Magyar játszol, ha más játszol, meg kikapcsolod. Ez nem igaz. Mindig végig szoktam hallgatni, csak hogy leírom, hogy jól kikapcsolok a jelzatot. Na szóval menjünk tovább, és akkor itt van a következő zene, 1993-ban jött ki. És azt mondta, ha már egy magyar, egy külföldi a Duran Duran, hogy come on down. Nagyon víz alatt vagy.

Csak azt írja, hogy drága Simon, te mindenben ilyen hamar előkapós vagy. Hát nem, én a reggelizni jobban szeretek. Mielőtt másra gondolnál a kisműanyag hatövetőleg gondoltam, amit az hódás Tomika a serif jelvényes bőrben lényes oldalán lifeget. Kezdés szuper volt, köcsike, encsike. Nem is vagy bunkó, üzenem Sorcinak. Legjobb zenék, és imádom a Sorcit. Vagy most akkor mi van? Na menjünk tovább, figyeljetek, szuperek. Jön megint egy magyar, és hát ezt szoktátok itt hallani a szuperen.

Vern vagy Jules Vern. Regény alapján íródott a Sándor Mátyás. Ahol Bújtor István megmutatta, hogy mennyire kemény legény már akkor. Ez meg itt a sorozat filmzenéje. Múltkor hallottam itt a szuperen, na mondom akkor, nekem is le kell játszanom.

ami nem más, mint a The Beloved. És a kedvencem. A Sweet Harmony. Oh yeah. Tudod, ezt énekelik benne.

Mindenkit, hogy nem a Messengeren és mindenféle más platformon, csak és kizárólag a plusz 36 70 45 95 95-ön a Viberen írunk Simonnak, mert közben keresztbe áll a szemünk, ahol mindig is mindenhol izét is meg ilyeneket kell nézni, meg olvasni, de köszönöm.

Pistula barátom azt írja közben a Viberen nekem, hogy hello haver, ez a Sándor Mátyás filmzene, Libabőr. És tudjátok, hogy én igazából azt tudom, hogy napközben, amikor megy a Super DJ-nek, amikor én nem vagyunk adásban, hanem csak úgy simán a Super DJ rádió botja, mondjuk a robotja, nyomja a zenéket, akkor igazából akkor a vokális, hát annyira vokális, hogy éppen Bújtor Pityu bátya valamilyen szöveget nyom a háttérben. És igazából én úgy gondoltam, hogy nem kell hozzá szöveg, ugyanis maga a sorozat, én kicsi, amikor nagyon-nagyon kicsi voltam, én akkor láttam én ezt a sorozatot, és emlékszem rá, hogy akkor a zenében nem Bújtor bácsi nyomta a dumát, hanem csak simán instrumentálisan hallgattuk a fincsik is filmzenét, vagyis a sorozat zenét. A doki azt, hogy azt erdőtte magad, te kamusvéd, húsgombolt zabáló. És tényleg így van, figyelj, nem eszek húsgombócot. Ki nem állhatom, bocsánat. Itt csak Sweet Harmony van.

Picinek egyszerű dolga lesz a mai menüvel. Hát jó, annyira nem, de jön majd a menü, hogy mit fogok enni. Én spoilerezve elmondom, hogy mákos tészta is lesz. Kemény vagyok, mint a mák. A mák egyébként tudjátok, hogy miért kemény? Megoldásokat várok. A plusz 36 70 45 95 995-re, azaz a Viberünkre, hogy miért kemény a mák? Ők egy nagyon kemény, mármint hogy miért izmos, miért van az, hogy a mák az öcsém? Az azért az mák. Na, ha valaki ezt leírja nekem, hogy miért gondolom azt, hogy a mák az kemény, nem kap semmit. Na jó, kérhet valamit.

Na szóval jöttek itt ilyen kis megfejtések, csak azt írja, hogy Mákot van, én tudom, én is tegnap azt csináltam, és legutóbb. Ja nem, az más dolog. Azt mondja, hogy vicca, azt írja, a Mákszem azért kemény, mert egy vékony, de erős külső makéja van, mely védi a mag belsejében lévő értékes olajokat és tápanyagokat. Egészben lenyelve a szervezet nem tudja ezt áttörni, ezért kell sütés vagy főzés előtt megtörni. Megőrülni. Hát én próbáltam, nem jött össze. Azt mondja, a házi azt írja, azért kemény a Mák, mert opátiát származik van benne. Igen, ez is igaz. Közben Csoki Zsolti nem a megfejtést, hanem azt írja, szia Simi, sziasztok, szuperek, felső tárkány jelen. Hát ha nem jön megfejtés, még várok egy pár percet, mondjuk legyen 5 perc a következő zenélő, elárulom, hogy szerintem miért kemény a Mák? Miért egy igazi ilyen kis belevaló gyerek?

Egyébként el kell áruljam, vica jó úton jár. Kapizsgálja, hogy miért szerintem miért kemény a mák. Közben vicca azt írja, hogy a mák azért kemény, mert apró benzinos testőrként védi a magját. És ha nem találod meg időben, morzosan néz rád a Bailey közepéből. Hát jó, gyorsan azért elárulom, mert nagyon disznó dologra gondoltam, hogy figyelj, azért belegondoltál, hogy annyira kemény a mák, bazen, hogy megeszed. Már bocsánat. És igazából, ha nem találod le, akkor akárhányszor megehetnéd, hogy ilyen finoman fejezzem ki magam. Na, csak annyi, hogy lemosod, érted? Aztán lehet bele megint a sütibe. Olyan, mint a kukorica. Na, az is kemény dolog, a kukorica.

Jó, azért látom, betalált mindenkinek az én gondolatom. Na de menjünk tovább. És hát jön édesapám, annak a részeges állatnak, bocsánat. Hát az volt. Szóval én kedves apukámnak a kedvenc zenéje. 1984-ben íródott és jött létre, mondjuk így, vagyis feldolgozta igazából Komár

kezdtem. Figyelj, Bazsi, nem neked szól, de neked szól, mert ezt mondtam, hogy ez az én kedvencem. Az egyik legnagyobb. Jön Arno Elias. És az El Corazón.

Szóval pasikám, ez egy gyönyörű zene. Ez az egyik legjobb zene, lehet azt mondani, amit a Bóta Báron Arno Elias meg tudott mutatni. De menjünk tovább, jön a következő, figyelj! Megint egy nagyon nagy zene jön, de Kaszás Attila és a remixernek a feldolgozása a Fényév Távolság. Nagy kedvenc, nagy kedvenc.

Ugye de gyönyörű lett, hogy a bánatban nem. Itt van nekünk Damien Ferenc. És a szerelem első vérig. Lehet, hogy másodikig, de ki tudja, mit hoz a holnap.

Na figyeljetek, szuperek! Nos, egy ilyen kis, hát meglepő, hogy nem mulatságos, de lehet mulatságos lesz. Jön egy ilyen kis Pink Project Disco Project-tel. Azt hiszem, valami falat fogunk építeni. Hey, csicsa! Tölik már a fal! Durva-durva, itt van velünk Reisinger Misi is. Szia, DJ Simon, extra a műsor, tiszta olyan vasárnapi. Ez pontosan, ki nem mondaná meg, ugye? Ilyen kis vasárnapi.

0: Megérkezett a Viberünkre, ami a plusz 36-75-95-95 Hupné Macskás és Szilvia is azt írja, ő DJ Simon, a szuperzenéket játszol. Kelemes, lelkemet és simogató dallamok, oh yeah. Hát természetes, csak itt a szuperem, csak nektek. És hát ne felejtjük el, hogy én csak háromig vagyok itt, nektek veletek. Aztán jön hozzátok DJ Sörci, egészen 6 óráig tolja. A talpalávalót majd 6-tól 8-ig Zsolti. Ahogy az szokott lenni, 8 órától live-ben zárja a napot és vár benneteket, úgyhogy senki se jóva, egész nap élő adások itt a szuperen.
1: Figyelem, figyelem, maradt még ülőhely az első sorban. Jegyek eladóak!
0: Szóval további jó kajdózást, megyünk tovább az ilyen kis lassú zeos zenékkel, fincsi zenékkel. És a következő fincsi zenem, hát igen, már megint egy magyar, tudod? Egy magyar, egy külföldi. Hogy mindenki jól érezze magát, itt a szuperen.

Oh yeah, itt jön a következő magyar, jön Rácz Gergő, és Borsomai René. Aztán mostantól te mosogatol.

Hát gyerekek, ez nagyon fincs üzenet, az az igazság. Úgy bizony, 1990-et írunk, amikor jött az Enigma, és lekódolta nekünk a szomorúságot, azaz jön a Sadness. Itt a Szuperen.

Ez egyszerű, a következő zene. Ugyanis úgy gondoltam, hogy mesélünk egy kicsit a bornak. Amen. A Forest Street. És a mesélek a bornak. Imádom. Oh yeah. Meséljünk a bornak együtt. Itt az operen.

veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Álmodok mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Simi itt van velünk, azt írja, halljó, szép napot, Tomi, nem is gondoltam, hogy itt lesz. Na még egyszer, nem is gondoltam, hogy lesz beugrós Adima. Hidd el nekem, Mimi, én sem. De meséljünk a bornak még egy kicsit. Annyira finom.

0: Visszavár.
1: Visszavár. Azt mondja nekem Lovász Károly, Karcsi barátom, hogy hú, de fincsi muzsikák barátom. Azt hiszem, jó ötlet volt rád írnom. Karcsi, jó ötlet volt. De hogy ne szorongjunk ennyire el, menjünk tovább a következő zenével. Jön a Bee Gees és a Blue Cantrell. Egy igazi mashup itt a Szuperen. Jön a hitem. Na még egyszer. Hötepam. Night Fever.

0: Marti azt írja, hogy üdvözlöm, üdvök Kolozsi Iminek és Encsikének és Lovász Karcsinak is. Átadtam Basikám, de nem én vagyok a postás, tudod? Add fel levélben. Nézzük, Encsike azt írja, drága Simon, ez az adás igen jó, ja Encsike, és minden kedvencem, kedvencünk felsorakozott. Imádás ezerrel, nagyon jó zenék, Pusika Encsike. Amúgy én is rád akartam élni, de akkor nem jössz. Úgyhogy köszike, Karcsika.
1: Azt mondod, hogy rossz.
0: Vagy mi?

Azért megmondom őszintén nektek, hogy ebből a Charles Smith meg Carl Smith-ben. A kac. A sótogásaiból nekem hiányzik a trombita. Ami a szaxofon volt, ugye, de szaxizni szeretett. Egy gyors Michael is nagyon sokat. Szóval menjünk tovább, akkor jöjjön. Amit mindenki szeret magyarként. A pálinka.

Gyurci azt mondja nekem, hogy akkor én karácsony után játszok majd külön szilvesztert. Úgy a bánatban nem. Gyurci, igen, belefér. Olyan különös lesz ez a szilveszter, hogy még. Örülünk majd, hogy élünk.

Már nincs hátra 20 perc sem, sőt 18 perc van hátra. Aztán érkezik hozzátok DJ Surci. Itt a Szuperen, úgyhogy senki sehova. Megyünk további élő adásokkal itt a Super DJ Rádion, ahol a Viberes elérhetőségünk a

Na de robogjunk tovább, itt a következő zenem, és már úgy elvesztettem a fonalat, de szerintem jön egy Jennifer Rush. Nagyon beindulunk, ja nem, jön a The Power.

Na tessék, újra van egy olyan ember, vagy megint van egy olyan ember, aki még életemben nem írt nekem. Azt írja, hogy Csabai Péter azt írja nekem, hogy szia Simon, üdvözlöm a Fahil hallgatókat. Szeretném kérni Horváth Charlie-tól az Így, aki vagy című számot. Küldeném házi barátomnak is, aki éppen egy finom pörköltet főz nekünk, és Ritának és Virágnak, a Zoli kez alatt dolgoznak, és persze magamnak is, aki igazából nem csinálok túl sok mindent. De mindjárt töltök nekik egy kis italt, hogy megverjenek. Meg ne verjenek?

figyelj, cimbora. 1972-ben indult a sorozat. Bocsánat, 1973-ban indult a sorozat. A Cimbora című sorozat a magyar televízió fénykorában, lehet azt mondani. És itt a betétdal.

Reisinger Misi írt nekem, képzeljétek, azt írja nekem, hogy Simon, szerintem te a cimborám vagy. Üdvösség nektek! Oh yeah! Itt van Ferenci Ádám is, és nekem is küldi a képeket úgy, ahogy Csocsó királyunknak is tettem. Azt a hét szentségét azt tudom mondani. Kedves Ádám, fékezd magad, milyen képeket küldesz, gyönyörűek! Oh yeah!

0: Természetes, hogy egy magyar zene, hogyne. Mert hát múlnak a gyermekévek, iszonyatosan. Főleg így 49 körül, na mindegy. Szóval, hogy Pihász Gábor, nagyon régen megénekelte már nekünk, hogy múlnak a gyermekévek. De ki veszi észre? Lehet azt mondani, hogy senki. Én sem. Én még mindig 18 vagyok, itt fejben. Remélem ti is.
1: Hosszú évek óta azt mondják nekem.
0: Én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma itt velem tartott a Super DJ Rádion. Hát ez volt a Private Light DJ Simonnal. És hát senki sehova. Érkezik hozzánk Tocs Surci. Amint a zenén lepörgött, jön. És tolja nektek a talpalávalót itt a Superen. Köszi a kajdózást mindenkitől! Csácsubicsá, sziasztok! Oh yeah!

kellemes vasárnap délután kívánok mindenkinek, sziasztok, a lemezjátszóknál már DJ Surci, Csúcsú királynak, azaz DJ Csabinak és DJ Simonnak nagyon szépen köszönjük a fantasztikus zenéket. Simon azt írta, a magyar játszó lekapcsollak, hát azért se játszok magyarokat. 2026. 8. 23. vasárnap 15 óra 2. Na akkor csapassuk. Mindenkinek kívánok kellemes rádiózást, jó pihenést. www.superdjradio.hu, a Viber számunk pedig a +35 70 45 95 99.

Jó Istenem! Na figyelj, megpróbálkozok vele! Szia drága Sulcika! Sziasztok szuperek, Encsike Fülel továbbra is! Gyönyörű szép délután kívánok-e neked, és minden kedves SDR hallgatónak, kellemes zenehallgatást nekünk, és jó adást neked! Tudod a lényeget, ne feledd, kis agytekervényeid merre kalandoztak templomból hazafelé jövet, és a másik asztalra vissza, baby, a Terminátor lány újra visszatért.

Menézzük tovább, itt van Comandante Tomás Grande, El Capitano Presidente Easy. Surci, igaz a hír, hogy most Templomból hazafelé azon gondolkodtál, hogy megvered azt, aki a szerelmet feltalálta. Hát voltak ilyen gondolataim is, de más is. Hello Tomi, itt a szomszédban. Aztán itt van velünk a Rita néni. Szia, Suci bácsi! Piál a föld, szép napot mindenkinek! Hello, hello! Kellemes vasárnapot!

Itt van Lovász Károly Rózsát. Szia Karesz. Tiszteletem DJ Show, szép vasárnap délután kívánok, és jó adást, köszönöm szépen, neked is kellemes vasárnap délután.

Na nézzük tovább. Bandiszné, té Krisztina. Drága Surci, mindig örömmel hallgatunk, Isten áldjon. Örülök, hogy itt vagytok mindig. Isten áldjon, és kellemes vasárnap délutánt.

Nem akadt meg, nem akadt meg. Először én is azt hittem,

Itt van velünk Zsú is, egyenesen Svájcból. Hello Zsú! Aztán itt van Borsos és Oliver. Kb. 20 kg töltött káposzta, pedig lett volna dolgom itthon, de hát enni is kell. Ja, és üdv az Ise családnak, és Puszcsika, Encsikének, Olcsika. Üzenet átadva.

Ne nézzük a plusz 36 70 45 95 995. Itt van kis Alexandra. Szia, Szandi vagyok. Markazról kertben vagyunk. Patiszont rántok. Ki? Majd medencézés, puszika. Na, a patiszon az jöhet. A medencét azt most kihagyom, mert zenélek. Jó étvágyat hozzá, aztán meg jó medencézést. Sziasztok, kellemes vasárnapot!

Jaj, figyelj ezt a cselt! Itt van a Pifu Wide. Szia, Sulci! Füleléses és sütés. Főzés on. Na, Zorcsi, akkor mit főzöl? Hello, hello!

figyelj, nem hiszem el, hogy Házi nem beszélt össze Encsikével. Na ezt figyeld. Várjál, nincs olyan hosszú már a zene, hát kell keverni, utána mondom Házi.

forraljának is asszony. Na figyeld! Üdvözlet a hallgatóknak, szép napot, Farhelt király! Ez lennék én, köszönöm szépen! Meg a hallgatók is. Na figyelj! Miskolc Tapolcára, azaz Mordorba pörkölt főzés közben. Mi is téged hallgatunk. A csapatnál valami kis tempósabb zenét, de imádlak házi. Ha lennél olyan kedves és lejátszanál nekünk, azt megköszönném. Épp rottyan a pöri, azt hittem te vagy rottyon. Épp rottyan a pöri, nincs benne más, csak egy-két hörcsög, a lábamban pedig egy görcsök. Rita néni virág, csacsa és jó magán számára. Jó, nézzünk valamit. Mondom, én nem csikét, ő eltanultam ezt a novella írást. És akkor mit csináljak vele? Kicsit torz az egész zene, Miki nem vészes. Mit csináljak vele? Kapcsoljam le! A héten már kétszer voltam ugyanezzel a beállítással, nem tudom.

ahogy hallom, jobban terjed a korcsika, mint a Covid. Már a hallgatói közegben is. Nem csak a műsorvezetőket fertőztem meg, puszcsika, olcsika, encsikét.

Tomi jó kis zene. Imádtam annak idején, sőt még most is egy kis Cher. A Cher-t imádjuk, sőt, szeretjük, baj nem lehet.

Na nézzük, ki jelentkezett be itt hozzám. Hát Dávid, a nyírvaspáni fere gyerek. Jó zenélést neked, a hallgatóknak meg hallgatást. Köszönjük szépen, Dávid, neked is kellemes vasárnap délután. Remélem nem dolgozol. Jövő hét után találkozunk. Addig is jó pihenést, kitartást neked.

No More No War. Itt van a Mirázs. Azért Dávid küldött a Dávid egy fotót. A két olajos fordon rajta lökhárító, előtte szétbombázva egy Audi talán, hogy mi az? Igen, nagyjából nem tudom, lehet. Szerintem ezt még én vittem neked oda. Most én vittem neked oda, én szállítottam oda. Hát kitartás, Dávid, elég

Radio.hu, Viber számunk pedig a +36 60 60 a hülye. +36 70 45 95 9 95. Jó Istenem! Meg vagyok keveredve, mint disznó az esőbe.

Na ki érkezett meg? Hát Gergely György, Dizsúr barátom, innen a Szomszéd utcából. Hello Dizsúr, régen hallottam, mi van veled? Márti megvan, gondolom ő is hallgat. Kellemes vasárnap délután, a Mártinak jó pihenést, neked meg jó munkát.

Aztán van egy ilyen, hogy sziasztok, kellemes szép vasárnapot kívánok mindenkinek. Üdv Ari Bálint, DJ Baluka. A Toyota M5-ös fényező. Oké. Hát akkor kellemes vasárnapot neked is, jó szórakozást, jó pihenést. Hello DJ Baluka.

Aztán itt van velünk egy Koller Gábor is. Sószín, szép vasárnapot kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a szuperen. Szabadszállásról jelentkezem. Készen van a tört krumpli és a sült hús. Nem sokára küldök neked képet is. Oké, jó? Jó étvágyat hozzá! Szia Gabi! Kellemes vasárnapot!

Na itthon, Morandi és az angyol. Mert hát vannak angyolok.

Na és akkor DJ Simonál az első menü mákos tészta lesz. A második kettő csirkemell pirítva sajtos tésztával. Meg rizses pulled pork, az ilyen disznóhúsi a pulled pork rizsával. Na puszi! Hát akkor jó étvágyat hozzá! Elég karcsú lesz ez neked jövő hétre, nem?

hogy rágjon meg a... Mi hiányzik, hogy írjam, hogy Karuszhoz. Hogy a Kukori bácsi tegyen a kopaszok között.

Kázé barátom is, az most megy egy kicsit, mert azt mondja, nem hallotta a pörgős zenét, amit kér. Nagyon örülnék, ha lejátszanál neki egy jó kis muzsikát. Mégpedig, ha kérhetném, akkor a No More, haha, felejtsétek-e, Szecsei, aha, jó, rendben. Házé tudja legjobban, hogy nem vagyok Wurlitzer. Addig, amíg várjuk, töltök egy italt a bandának. Üdv Csaba Mordorból. Na, akkor a következő legyen a tietek.

Számunk pedig a plusz 3670 45 95 95. Ide írt nekem Hekis Zsolt, a drusza. Innen Győrből, szia Zsúszi, sziasztok szuperek, jó hétvégét mindenkinek. Én is kívánok neked nagyon

Sweet Dreams. És a Unit Mix. Na nézzük a Viber, plusz 36 70 45 95 995.

16 óra 45 perc van, 18 óráig leszek itt veletek. Utána érkezik hozzátok Zsolti, egészen 20 óráig, majd 20 órától pedig az ellügynök, azaz Lifeman.

Overdrive és Offenbach. No, de ami utána jönne.

van. 18 óráig itt leszek veletek, érkezik Zsolti, aztán 20 órától Lifeman. Én meg, ha hazamentem a stúdióból, a ház mellett van egy tó, leülök az egyik padra,

Jól emlékszik rám, erről a zenéről jutott eszembe, hogy még a 2000-es évek elején, közepén inkább. Hát ilyen 2000... Húha. Na mindegy. Jártunk Ausztriába... Jaj, kevernem kell, várjál.

jártunk ki dolgozni a Regaóba. Jaj, de megutáltam akkor ott ezt a zenét, éjjel a kocsiba vezetni, sötétbe, esőbe, hidegbe, Ausztrián az S1-en végig. Na itt van velünk a Stemtrax.

van Nagy Attila kágyé. Igen, Regauba, a Neura Ternél nyomtuk össze keményen a hőszivattyúkat. Akkor tudod, hol van a Neura Terme. A Vőkla patak mellett aludtunk abban a kis hotelban, az öreg asszonynál.

De mamit le tudtuk kenyerezni rohadt egyszerűen, mert szerette a magyar szalámit, mert magyar gyökerei voltak neki. Úgyhogy nagy kedvencek voltunk a megboldogult Dávid Roberttal.

van, megérkezett a trélerések trélerese, Kuti Miki. Hello Miki, megvan a vizsga? Nem fullottál meg, mert írtál. Jaj, mekkora mocsok vagyok. Jó van, mert a Kuti Miki búvár vizsgán volt. Akkor viszont hello Évike. Akkor Évike is ott van veled.

Na, akkor a következő menjen nektek. A Putinikinek és Évikének. Na, meg mindenkinek, aki szereti. Ez mekkora duma már, nem? Küldöm két embernek, ja, meg mindenkinek.

Quito. Ja, Kuti Mikinek szolgálatű közlemény. Olajat öntöttünk a kamionodba. Meg nem tűnt fel, hogy rohadtul reszeg a jobb első lámpád, mert kivall az óva. A vontatón, csak kérdezem. De azt is megcsináltuk.

ATV. Itt a www.superdzsradio.hu, Viber számunk pedig a +3670 45 95 995. 17 óra 29 perc van, 18 órakor érkezik Zsolti, majd 20 órától Live Man, az elügynök.

Bodnár Zoltán is. Surci, innen a távoli Dublinból ölelés mindenkinek, Nellynek, a lányomnak üzenem, hogy szuper vasárnapot neki, meg a négylábúaknak. Hello Zoltán!

Na és mi az? Mondhatnám azt is. A templomból az a felé, mint gondolkodtam.

Veszi Csabi azt írja, szia Sulci, rokkosabb zenét lehet kérni? Esetleg tudom, nem vagy egy hurlitzer. Hallod? Komolyan ezt most olvastam el, mielőtt még elindítottam volna. Akkor ez most jól jött ki.

És még maradt a mai napra egy felvételem, 17 óra 55 perc van. Kívánom, hogy mindenkinek legyen egy könnyű hete, jobb hete, mint amilyen volt, hogy legyen olyan, amilyet szeretne. Remélem, nekem is olyan lesz. Nagyon bízok benne. Jövő héten vasárnap, ha minden jól megy, akkor 15 órakor itt veletek, 18 óráig. Aki esetleg meg meglát, az integessen, ne ugorjon elém, csak integessen. Szombathely pápa, Zalaegerszeg, Pécs, Debrecen, Eger, Csongrád, Kecskemét, Budapest. Csók, puszi, pász, sziasztok, ciao, ciao.

Jaj, visszatértem. Nem fogja. Mert ugye minden fuvarszervezőnek úgy az az anyja. Úgyhogy a Hölgyi Csabi nem fog csinálni semmit, mert nem a Hölgyi Csabi rakta össze a fuvaromat. Úgyhogy drága Hölgyi Csabi bekaphatod. Na, ciao.

Hát, hölgyek és urak, sziasztok! Nagyon-nagyon szép koreásét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Zsolti, és hát tudjátok, hogy vasárnap én 18 órától 20 óráig hozom nektek a 80-as éveket. Na de a 80-as évekből is általában a slágerzenéket szoktam hozni, de most nem a slágerzenéket hoztam, hanem a csemege muzsikákat, és a csemege muzsikákból is inkább azokat a zenéket, amiket whitefülűeknek tudok ajánlani. Tehát gyerekek, ezzel már el is mondtam, hogy nagyon nagy zenéket hoztam nektek. Egyébként Patrick Kovlay és a Lift Up című dalt hallgattuk. Ez is egy olyan muzsika a szinti popból, ami igencsak energikus volt, és hát az a muzsika, amit élvezettel hallgattunk annak idején a 80-as években. Hát először is Surci barátomnak köszönöm szépen az adást, nagyszerű volt a műsor, tényleg köszi szépen. Nos gyerekek, tudjátok, hogy én nem keverem a zenét, én csak is úgy, ahogy megjelent abban a formában, és nem is akarok belebeszélni a muzsikákba. Én ezeket a zenéket, amikor nektek lejátszom, én élvezem, és elejétől végéig szeretném meghallgatni ezeket a zenéket. Azért úgy nagyjából, hogy miket hoztam nektek, egyet-kettőt mondok csak, mert nem akarom elárulni a lényeget. Nos, hát lesz olyan, hogy Gloria, aki játsza nekünk, Laura Branigan. Aztán lesz olyan, hogy Oromeo, tudjátok, Bobby Orlando csapata. Na de Lime is fog nekünk zenélni, és hát elmondom azt is nektek, hogy elmondom. A Flörc együttestől egy igazi csemege muzsikát hoztam, sőt mindegyik csemege, de hoztam egy olyat, ami 9 perces muzsika. A Passion együttes, nagyon komolyan feldolgozott 12-es verzió. Hát gyerekek, meg kell, hogy néha hallgassunk ilyen zenéket is, amik nem rövidek. Ezek hosszú zenék a mostani zenei összeállításom, de biztos, hogy a legnagyobbak, ígérem, hogy nagyot fogtok hallani. Aztán azt mondom nektek, hogy gyertek hozzánk a Viberünkre. Mondom is a számot, 36 70 45 95 99 és 5-ös, mert ugye, ha itt írtok nekünk, mi azonnal tudunk reagálni, és hát Isa István már írta is nekem, hogy csodás este felét kívánunk neked, kedves Zsolti, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család jelen. Már vártunk téged, már alig várjuk a jó kis fincsi muzsikákat, csak a mi füleinknek való. Hát István, igaz, ez igaz, nem sokan szeretik ezeket a zenéket, mert egy, hogy már nagyon régiek, a másik, hogy olyan zenei stílus, ami nem mindenkinek jön be, csak azoknak jön be, akik a zenére rá vannak kattanva. Tehát nem mindegy, hogy mit hallgatnak, ugye? És jót akarnak hallgatni, tehát igényeseknek, whitefülűeknek egy szóval. Közben látom, hogy Mazsi is itt van velünk, aki azt írja, szép délutánt és szuper adást kívánok neked, Zsolti. Hát Mazsi, én is kívánok neked egy, hogy nagyon jó szórakozást, a másik, hogy jó hallgatózást és nagyon-nagyon jó pihenést. És hát mondom neked is, hogy csemege muzsikák, amik szólnak ma este, de már nem is akarok én nagyon beszélni. Love Attack, a következő zeném címe, ugye Ferrara az előadó. Hát szóljon akkor a zene mindazoknak, akik igénylik a jó muzsikát, és ez is egy 12-es verzió. A 12-es verzió, gyerekek, azt jelenti, hogy nagy lemez, tehát már mondtam nektek sokszor, ugye, hogy amikor megjelentek a lemezek annak idén, a 80-as években volt egy címadó dal, az volt általában a legeslegjobb muzsika, mondjuk egy ilyen 6-7 számmal, és utána a címadó dalt megjelentették egy nagy lemezen, ahol kibővített verzióba játszották. Na most egy ilyen következik. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!

Hát gyerekek, közben Szabó Gábor azt mondja nekem, hogy na szia, neked is, és hát jó hallgatózás. Aztán Encsike azt mondja, szia kedves Zsolti, sziasztok, szuperek Encsike Fülel továbbra is, mint mindig szép esét kívánok mindenkinek. Jó zene hallgatás, neked pedig jó adás, puszcsika Encsike, hát nagyon szépen köszönöm, neked meg jó fürelést, ugye. Aztán Budai Zoltán jelen Nagykátáról. Hát szia Zoli, Nagykátánra jártam nemrég, egyébként megsúgom neked, és még azt is megmondom neked, úgy Isten igazából, még szakmunkás iskolába is oda jártam. Nos, hát is még valaki, Mónika, Bakó Mónika írja azt nekem, hogy megnyugtat, hogy hallom a hangod. Hát Mónika, örülök, hogy nyugtat téged a hangom. Nagyon jó zenehallgatást és jó pihenést kívánok neked. A továbbiakban már is indítom az első meglepi zenémet, tehát nagyon remélem, hogy mindenkinek tetszeni fog. Én itt gondolok az idősebb korosztályra, mert én imádom.

közben Krisztina, ő is jelen van, ő is hallgatja a Super DJ Rádió műsorát, és aki azt írja nekem, hogy szia Zsolti, jó zenékkel, mint mindig, Isten áldjon. Hát nagyon szépen köszönöm az áldást, neked meg én kívánok jó zenehallgatást, és azt mondom neked is, hogyha szereted a csemegezenéket, akkor maradj velünk. Hát gyerekek, a Flőrsz együttest ugye mindenki ismeri, és én már mondtam, hogy hoztam egy zenét a Flőrsz együttestől, a Passion című dal, de elhoztam a Danger című számot is, a nagylemez verzióban, amit már is játszom.

Gyerekek, ilyen az, amikor a High Energy szól a 80-as évekből. Na, de egy kicsit most én csalni fogok, nem High Energy jön, hanem Italo Disco, de azért úgy válogattam, hogy legyen az Italo Disco zenében is egy kis energia. Aki zenél nekünk, Lime, és azt mondja, hogy I don't want to lose you, ami Origi verzióban lesz hallható, de közel 6 perces ez így Origi verzióban.

Gyerekek, Whitefüliek, remélem, hogy készen álltok az első olyan muzsikára, amire azt tudom mondani, hogy nálam ez viszi a pálmát, és remélem, hogy nálatok is. Az együttes a Pauzhez, és azt mondja, hogy come on, do it. Hatalmasat szól, garantálom, és nagyon-nagyon tetszeni fog. És hát hosszú a muzsika, de adja magát, úgyhogy nem lesz. Sem unalmas nem lesz, és sem hosszú, mert a jó zenéből 10 perc, én azt mondom, hogy még akár kevés is lehet.

is a gyerekek, közben Gyula barátunk is megérkezett, aki mindig jön utánam, és örömmel hallgatja ezeket a nagyszerű zenéket, és azt mondja, hogy buli van, hát szia Gyula, nálunk mindig buli van itt a Super DJ Rádion, és hát örülök, hogy itt vagy megint, mint mindig, ugye? Jó hallgatózást kívánok neked, és ugye mindenkinek, aki szereti a 80-as évek csemege muzsikáit. Nos, hát nagyon gyorsan megy az idő, 18 óra 51 perc van már is, és még alig-alig mutattam nektek zenét, de még mindig jönnek a zenék, amik White fülűeknek szólnak.

Hát gyerekek, ugye tudjátok, hogy ez itt a diszkó zene nagyon-nagyon kezdete. Ilyen 78 és 80-as évek eleje, amit hallunk, hallgatunk, na de már is jövök egy kicsit közelebb a 80-as évekbe, 86-ba, és a Flörc együttes Passion című dalát fogjuk meghallgatni. Egyébként, ahogy nézem, az idő nagyon gyorsan megy, és most már előre hoztam ezt a Flörc zenét, mert hát félek, hogy nem tudjuk majd meghallgatni. Nagyon jó szórakozást kívánok azoknak, akik szeretik a 80-as évek high energy zenei stílusát, mert most ebben nagyon lesz részünk.

Hát gyerekek, én azt mondom, hogy ugye az energiából, az energy zenéből 10 perc sokszor ugye nem hogy sok, hanem még inkább kevés is. Na, de a következőkben Talking About Rambo a zene címe, és hát figyeljetek, mondom a nevét is, aki játssza a zenét, Elvira. Nem semmi muzsika jön a továbbiakban sem, és hát ez még fél órán belül biztos, hogy így lesz, és majd utána jön Live Man hozzánk egy másik fajta zenei stílussal, ami szintén egy őrület.

Hát gyerekek, ezt a jó kis bugi zenét a Silver Conversion együttestől kaptuk. Na de, hát olyan gyorsan elment az idő, hogy szinte alig tudtam mutatni ezekből a zenékből a valamit. Hát lesznek még olyan műsorok, amikor ilyen nagyon-nagyon messzire megyek az időbe. A 70-es évek vége, 80-as évek eleje. Nos, hát ugye ez volt a 70-es évek vége, következőkben a Spice együttes Magic Flight című dalát fogom játszani, és hát ugye ne felejtjétek, hogy 20 órától jön hozzátok a Live Man, és ugye ő egy teljesen másfajta zenei stílussal, amire azt kell, hogy mondjam, hogy őrületesen jó zenéket hoz nekünk. De hát sokat nem akarok beszélni, ugye nem is beszéltem most sem túl sokat a zenékben, nem szeretek belebeszélni. Nos, a következő zenében nem beszélek bele, és majd az elköszönő zenémben sem.

Hát, hölgyek és urak, köszönöm, hogy velem tartottatok és meghallgattátok ezt a zenei összeállítást, ami egyébként mondhatom, hogy vegyes volt, mert 70-es évek vége, 80-as évek elején jártunk. Még egy zeném van, Kano és az It's a War című dala, ami megint csak egy ilyen, milyen is, hát majdnem, hogy szinti pop, de inkább energikus muzsika, és ne felejtjétek, hogy kedden jövök hozzátok 20 órától 22-ig hozom a 90-es éveket, és hát úgy fogok, hogy is mondják, válogatni, hogy a 90-es évekből is a Whitefüllieknek hozom a zenét, tehát nem lesz egy Dream Dance, nem lesz trance, és nem lesz még, azt is mondhatnám, hogy diszkó sem lesz, úgyhogy akik kíváncsiak, azt mondom, hogy gyertek, mert jó lesz a zenei hozattal, és olyan lesz, amit még nem hoztam, de a 90-es évekbe fogunk járni. Hát Budai Zoltán azt kérdezi, hogy esetleg egy kis túlóra lehetne-e? Hát nem lehet, mert kedves kolléga mindjárt itt van, és hozzá ő is a nagyszerű zenéjét. És méghozzá ugye live man jön. Sziasztok, további jó szórakozást mindenkinek!

Akkor szép és kívánok, igen, leszek ma, vagyok ma, és itt vagyok. Azt mindjárt fel a Weberre is. Az algorizmus a hendzápadon a trendset, itt a Sveridzsi Rádion keresztül jogomtól, live-entől. www.sveridzsiradio.hu, oda lehet írni nekem mindjárt konkrétan. Isten áldása, Apád de Guliernek kezdjük szolgálásomhoz híven.

Hello Erdély, Erdőszent György, hello Isa István, elnézést. Hello Lovas, Károly, sziasztok, hello Erzsi, it's my life. Köszönöm szépen, sziasztok. Rúska család, innen is üdvözlöm.

Ruska Erzsiék mindenkinek szuper elsőt kívánnak. És a Istán igyekszem adom neki. Aztán lesz a jódli is. Csak remélem fog jódizni.

0: application error. The application has run out of memory.
1: Az örök klasszik.
0: Now the system starts to...
1: Ezt mondja második, nem jársz, hogy a Super DJ Rádión keresztül leadom.
0: Tricky disco.
1: Hozzon kultúrát.
0: Tricky disco. This is tricky. Tricky disco.
1: Csak úgy enyhén.

Csak ugyan hint olyan hands up, itt az Verage Radio, kereszti magamtól, lájben, www.verageradio.hu, ott lehet konkrétan olvasni a Viber számunkat, és nekem most konkrétan rogatni. Csak a Viber számunkat a több oldalon.

Köszönöm szépen, Lovász! Köszönöm szépen, Lovász Károly! Az ügyes erőszavakat. Én próbálkozni ezt, hogy tudom, hogy csak mikor próbálom, de látom, hogy nem sikerül. Most már kell venni egy másikat.

Hyper, Hyper. Hyper, Hyper.

0: Visszatérünk klasszikusokhoz, itt a Sperry Jirán, keresztüljön a live-ben www.sperrygiradio.hu. Ott Weaver számunk, még konkrétan lehet nekem írogatni.
1: Mit mondtál most?
0: A Weaver számunkat, ami a honlapon látható www.sperrygiradio.hu.

véget ér a munkamára, lányunkat erre a lányom volt itt a Super DJ Rádion keresztül. Legközelebb jövő héten vasárnap leszek hallható, de hogy előtte leszek-e, azt nem tudom. Meg ilyen kérem egy Dream Bass is. De még hogy időm lesz, időm hagyja, akkor fogok jönni.

nagy gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: 80-as évektől napjainkig. SuperDJRadio.hu. Neked zenélünk.
1: A jam, un viaggio della terra.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Szuper DJ Rádió! Csak neked zenélünk!

0: Online.
1: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
3: Love to hate me, I love that you hate me. Great

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu. Stop with me!
1: Are you deaf? I said stop with me!